0: nincs hatásköre fellépni ellenük, ráadásul a nyomásgyakorlás amúgy sem hivatalos keretek között nyíltan folyik. Egészen mostanáig az Európai Uniónak sem volt semmilyen jogi eszköze ahhoz, hogy megvédje saját érdekeit. Az Európai Parlament és néhány uniós tagország legelőször 2020-ban adott hangot aggodalmának a gazdasági nyomásgyakorlás kapcsán. Az Európai Bizottság osztotta aggályaikat és a parlament álláspontját, mely szerint új intézkedésekre lenne szükség a kialakult helyzetben. A három fő uniós intézmény, a bizottság, a tanács és a parlament a kereskedelmi jogérvényesítésről szóló átdolgozott rendelet közzétételekor közös nyilatkozatban kérte, hogy az EU hozzon létre visszatartó erejű mechanizmust az unión kívüli, úgynevezett harmadik országok kényszerítő intézkedéseinek leszerelésére. Az Európai Bizottság ennek megfelelően 2021. decemberében elő is terjesztett egy rendeletjavaslatot, hogy az Európai Unió nemzetközi viszonylatban is hatékonyabban tudjon reagálni az ilyen helyzetekre. Abban meg is határozta, hogy az számít gazdasági kényszerítésnek, ha egy nem uniós ország kereskedelmi vagy beruházási intézkedésekkel, illetve ilyeneket kilátásba helyezve megpróbál nyomást gyakorolni az unióra vagy valamely tagállamára, hogy az egy adott szabályozási kérdésben meghatározott módon döntsön. De nézzünk egy konkrét példát. 2021. novemberében tajvani képviselet nyílt a litvániai Vilniusban. A névválasztást, hogy tudnélik Tajpej helyett Tajvánra hivatkoztak, Peking az egy Kína elv durva megsértésének tekintette, mivel szerintük Tajvan az egy és oszthatatlan Kína része. A diplomáciai bonyodalom jelentős surlódásokhoz vezetett Kína és Litvánia kétoldalú kapcsolatában. Célkeresztbe került a litván kormány. Kína különböző kereskedelmi korlátozásokat léptetett életbe, általános bojkottot hirdetett a litván cégek termékeire és szolgáltatásaira, illetve csaknem 90%-kal visszavágta a litván importot. Ugyanígy közigazgatási akadályokat gördített a vállalkozások útjába, korlátozta a beruházásokat és visszafogta a turizmust. Litvánia számára az egyik legnagyobb érvágás az volt, hogy Kína kizárt a vámrendszeréből. Emiatt a litván exportőrök nem tudták elvégezni a vámügyi intézéssel járó papírmunkát. Megszűnt a szállítmányok vámkezelése, és nem hosszabbították meg az importkérelmeket és az üzleti szerződéseket. Mivel Vilnius az export embargó ellenére sem változtatott álláspontján, Kína kilátásba helyezte, hogy a termékeiket és alapanyagaikat Litvániából beszerző más cégekre is kiterjeszti a büntető intézkedéseket. Pár hónappal később német vállalkozások jelezték is, hogy hátrány érte őket a másodlagos szankciók miatt. A gazdasági nyomásgyakorlás egyik fontos ismérve, hogy a színfalak mögött zajlik. Nem jellemző, hogy a felelős ország nyíltan elismerné lépéseit, vagy az intézkedései és saját vélt érdekei közötti kapcsolatot. Éppen ezért nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen az ilyen ügyeket nemzetközi fórumok, például a Kereskedelmi Világszervezet elé vinni. A kényszerítő intézkedések elleni uniós eszköz nem kifejezetten Kínát veszi célba, hanem segít az EU-nak kezelni a litván példához hasonló helyzeteket. Mit mond a jogszabály? Egyértelműen meghatározza, mi minősül gazdasági kényszerítésnek és ellenlépések megtételére jogosítja fel az Európai Uniót, ha egy harmadik ország fegyverként próbálná használni a kereskedelmet vagy a beruházásokat. Konkrét határidőket is megállapít az ügymenetre és a válaszlépésekre. A bizottságnak 4 hónap áll a rendelkezésére, hogy a kényszerítés gyanúját kivizsgálja, következtetései alapján pedig a tanácsnak 8-10 hete van arra, hogy minősített többséggel eldöntse, valóban kényszerítésről van-e szó. Ha bebizonyosodik a kényszerítő szándék, a bizottság hatásköre meghatározni a szükségesnek ítélt ellenlépéseket. Azoknak arányban kell lenniük az elszenvedett veszteségekkel, és a nemzetközi jog adta kereteken belül kell maradniuk. Végezetül az új szabályok értelmében az EU jóvátételt követelhet az okozott károk megtérítésére a kényszerítést alkalmazó nem uniós országtól. A parlament 2023. októberi plenáris ülésén a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke Bernd Lange így nyilatkozott.
1: Mostantól lesz a kezünkben egy eszköz, amely nem vaktölténnyel van megtöltve, hanem nagyon is éles lőszerrel. Nem játékpisztoly, valódi fegyver. Amihez tartás véget, néha igenis ki kell tenni a pisztolyt az asztalra, még ha napi alapon nem is nyúlunk hozzá. Az is világos, hogy csak a legvégső esetben fogjuk meghúzni a ravaszt. Inkább arra törekszünk, hogy elejét vegyük a nyomásgyakorlásnak. Tárgyalásos úton szeretnénk megoldani kereskedelmi partnereinkkel a problémákat, ám ha erre nincs mód, mégis lesz valami, amellyel meg tudjuk védeni gazdasági érdekeinket.
0: Napjaink egyre kiélezettebb geopolitikai erőviszonyai mellett a kényszerítő intézkedések elleni új kereskedelempolitikai eszköz egyszerűen létszükséglet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
2: El sector agrícola de la Unión Europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes. En el mejor de los casos, el recurso a trabajadores migrantes permite a los productores mantener los costes a raya y ofrecer, al mismo tiempo, un empleo estacional de calidad. En el peor de los casos, abre la puerta a la explotación y a los abusos de que son víctimas algunos de los ciudadanos más vulnerables de Europa. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En esta emisión hablamos de las trabajadoras migrantes en la agricultura de la Unión Europea y de la necesidad de contar con un enfoque que se base en los derechos humanos y el género. Una serie de factores combinados hacen a los migrantes especialmente vulnerables a la explotación. A menudo es su situación legal o económica la que no les deja más opción que someterse a diferentes formas de explotación o abuso. La necesidad de mantener a una familia o de tener un trabajo para cumplir los requisitos para la obtención de un visado puede crear dependencia con respecto a los empleadores y hacer que los migrantes toleren unas condiciones de trabajo abusivas o irregulares. La libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea es un derecho fundamental y conlleva el fin de cualquier discriminación en las condiciones laborales. Sin embargo, según un estudio del Parlamento Europeo sobre las condiciones en las explotaciones agrícolas de Italia y España, la posesión de un pasaporte de la Unión no protege necesariamente contra la explotación en el sector agrícola de la Unión Europea. Según dicho estudio, algunos de los trabajadores migrantes más vulnerables proceden de Estados miembros del este de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, y son mujeres. Aunque las mujeres son minoría entre los migrantes que trabajan en el sector agrícola, el riesgo de ser explotadas o sufrir abusos se ve agravado por ciertas dinámicas de género. Según el estudio, muchas mujeres rumanas son víctimas de chantaje sexual por parte de sus empleadores y son las que tienen obligaciones familiares las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que los hijos ofrecen un elemento de presión adicional a los abusadores. El hecho de que los trabajadores migrantes no dispongan de una vivienda digna en las zonas rurales tampoco ayuda a las mujeres, algunas de las cuales sufren explotación sexual en los campamentos improvisados de los trabajadores. El Parlamento pide en este estudio que se realice un esfuerzo concertado para cambiar un modelo económico cimentado en la fragilidad de los trabajadores, pero también un enfoque basado en el género y los derechos humanos para acabar con la explotación en la agricultura. Propone que se empiece por recopilar datos sobre la explotación de que son víctimas las mujeres migrantes en el sector agrícola y se incluya más tarde, por ejemplo, la mejora de las condiciones de alojamiento y el acceso a la justicia. No debe olvidarse, por último, la aplicación de medidas de transparencia e inspecciones de trabajo más efectivas. En estos tiempos de pandemia, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la protección de los trabajadores temporeros y ha pedido a la Comisión que proponga soluciones a largo plazo para luchar contra las prácticas abusivas y proteger a las víctimas. La Comisión Europea ha respondido elaborando nuevas directrices sobre la protección de los trabajadores temporeros y anunciando más acciones. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.

0: A technológiai erőfölényért folytatott egyre erősödő globális versenyben, ahol a technológiai fejlődés döntően a mesterséges intelligencia, az 5G és a zöld technológiák fejlesztésén múlik, az EU jól tudja, hogy határozott lépésekre van szüksége. Az Európai Bizottság ebből a megfontolásból 2020-ban ki is alakított egy új uniós iparpolitikai stratégiát. Az ipar kizöldítésén és a digitalizáción keresztül próbálja erősíteni az EU iparát és stratégiai önállóságát, és ezáltal világszintű versenyképességét. A helyzet viszont úgy alakult, hogy a kritikus fontosságú technológiák területén az EU lemaradt más gazdasági nagyhatalmakhoz, például Kínához képest. Nincs összhangban az innováció, a termelés és a gyakorlati alkalmazás. Ezt a csorbát kívánja kiköszörülni az Európai Bizottság a Stratégiai Technológiák Európai Platformja, más néven a STEP létrehozásával. A STEP egyenesen odairányítja az uniós forrásokat, ahol az európai iparágaknak arra a legnagyobb szükségük van. Nem csak a felzárkózáshoz, hanem versenyelőnyük biztosításához és vezető pozíciójuk tartós megőrzéséhez a nemzetközi porondon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a STEP-pel, a Stratégiai Technológiák Európai Platformjával foglalkozunk. Ezt az eszközt azért hozná létre az Unió, hogy függőségeit csökkentve önállóbbá válhasson, és a folyamatosan változó technológiai környezetben is versenyképes és ellenálló tudjon maradni. A világon több ország is konkrét erőfeszítéseket tesz azért, hogy iparát klímasemlegessé tegye és fejlessze a digitális technológiákat. Kanada például 2023-ban bevezette a Made in Canada tervet, melynek része egy a tiszta gazdaságot támogató beruházási eszköztár is. Kína szintén a világ elsőségre pályázik mind gazdasági, mind technológiai téren. Ők is előálltak egy 2025-ig szóló Made in China ipari tervvel versenyképességük javítására. Ezt úgy kívánják elérni, hogy javítják a gyártásban és az új technológiák kifejlesztésében betöltött globális pozíciójukat, és csökkentik a külföldi beszállítóktól való függésüket. Az Európai Unió ugyanebből a megfontolásból hozná létre a Stratégiai Technológiák Európai Platformját. A forrásokat ezen keresztül azokhoz a projektekhez fogja csatornázni, amelyek a mély technológiák és a digitális technológiák fejlesztését és alkalmazását támogatják. Ilyen technológia például a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a megújuló energiaforrások, például a nap és a szélenergia kiaknázására szolgáló tiszta technológiák, valamint a biotechnológiák, ezen belül is a biológiai gyógyszerek kutatása. A STEP egyúttal a zöld és digitális kettős átállás céljait is szolgálja, segít csökkenteni az unió stratégiai függőségeit, ezzel növelve technológiai önellátó és tűrő képességét. De miből finanszírozza az EU ezt a beruházási kezdeményezést? A STEP meglévő uniós pénzeszközök mozgósítására és átcsoportosítására épít. Az így felszabaduló forrásokat az Unió a költségvetéséből további 10 milliárd euróval egészíti ki. A teljes beruházási potenciál így elérheti a 160 milliárd eurót. Amint azt a bizottság hangsúlyozta, ha főleg a meglévő uniós forrásokra támaszkodunk, annak három nagy előnye van. Gyorsabb a folyósítás, jobban kombinálhatók a források, és végső soron hatékonyabb lesz az uniós források felhasználása. A forrásokból olyan stratégiai projektek részesülhetnek, amelyek előmozdítják a digitális, a tiszta és a biotechnológiák fejlesztését, és ezáltal támogatják a zöld és digitális átállást. A STEP egyedi jellemzője a szuverenitási pecsét. Ez egy minőségi védjegy, amelyet a bizottság a STEP célkitűzéseinek teljesítését szolgáló projekteknek ítél oda. Gyakorlatilag egy projekt kiválóságának és érdemi hozzájárulásának az elismerése. De az elismerésen túl a pecsét egyben vonzóbbá is teszi az adott projektet a köz- és magánberuházások szempontjából. A STEP másik kulcsfontosságú eleme az úgynevezett szuverenitási portál. Ez egy nyilvános weboldal, amely a remények szerint összekapcsolja majd a potenciális befektetőket a zöld és digitális átállást szolgáló európai projektekkel. Teszi mindezt úgy, hogy a közfigyelmet a STEP stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő projektekre irányítja, és tájékoztat mindenkit a szóba jövő finanszírozási lehetőségekről. A STEP létrehozására irányuló bizottsági javaslattal a Parlament Költségvetési Bizottsága, valamint Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága foglalkozott. A két szakbizottság által készített jelentést a Parlament 2023. októberi második plenáris ülésén fogadta el. A képviselők nehezményezték, hogy a bizottság nem teljesítette a 2023-as munkaprogramjában szereplő azon ígéretét, hogy törekedni fog egy új európai szuverenitási alap létrehozására. Elismerték ugyanakkor, hogy bár a STEP-nek a javaslat szerinti formájában korlátozott a hatóköre, a meglévő programok felhasználásával és a köztük lévő szinergiák kiaknázásával gyorsabban eredményre vezethet. A parlament véleménye szerint a STEP jó próbája lesz a következő költségvetési időszakban bevezetendő átfogó szuverenitási alapnak. Összefoglalva, a STEP több puszta finanszírozási mechanizmusnál. Az uniós iparágak tetemes forrásigényét célzottan kielégítő stratégiai eszközről van szó. Az Európai Bizottság szerint a közös európai iparpolitikához közös európai finanszírozás dukál. A STEP-pel Európa újabb lépést tesz az innováció, a fenntarthatóság és az önellátás irányába. Az eszköz helyét később a kiterjedtebb hatókörű európai szuverenitási alap veszi majd át, amellyel az EU célja iparának további erősítése és még több magánberuházás bevonzása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τα 27 κράτη-μέλη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις και πεπιθήσεις, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Φέτος θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές, 15 δηλαδή περισσότεροι σε σύγκριση με το τωρινό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύστημα της λεγόμενης φθήνουσας αναλογικότητας, το οποίο θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε χώρα κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εδρών. Οι μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες και οι μικρότερες χώρες λιγότερες έδρες. Οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες εκπροσωπούν επίσης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ευρωβουλευτές από μικρότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 96 έδρες, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο στο Κοινοβούλιο. Μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος έχουν 6 μόνο έδρες, ο οποίος είναι και ο ελάχιστος αριθμός εδρών που μπορεί να έχει μια χώρα. Έτσι, στη Γερμανία, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 860.000 κατοίκους, ενώ στη Μάλτα, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 90.000 κατοίκους. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι η ψήφος κάθε πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει. Αφού εκλεγούν, οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεπιθήσεις τους και όχι με βάση την εθνικότητα. Κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία διήρκησε από το 2019 έως το 2024, υπήρχαν 7 πολιτικές ομάδες, αλλά ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός. Για να συγκροτηθεί μια πολιτική ομάδα, απαιτούνται 23 βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται από τουλάχιστον το 1 τέταρτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η κατανομή των εδρών θα αντικατοπτρίζει το ποικιλόμορφο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας την νομοθεσία και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους η ψήφος σας είναι τόσο σημαντική στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Európa zažíva doposiaľ nevídané demografické zmeny. Podľa odhadov bude mať v roku 2050 takmer tretina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. To, že ľudia dnes žijú dlhšie a zdravšie, je bezosporu obrovským spoločenským výdobytkom. Zároveň však treba dodať, že starnúca populácia predstavuje nielen príležitosti, ale sú s ňou spojené aj výzvy. Európska únia zaviedla celý rad politík s cieľom umožniť starším ľuďom plnohodnotný a zdravý život. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pozrieme na to, čo robí Európska únia pre našich seniorov. Počúvajte ďalej a dozviete sa, ako iniciatívy únie ovplyvňujú životy miliónov ľudí v rôznych častiach nášho kontinentu. V súčasnosti má viac ako pätina obyvateľov Európskej únie minimálne 65 rokov. Z prognóz však vyplýva, že v roku 2050 ich bude už takmer tretina. Starnúca populácia v únii zásadne ovplyvní rôzne oblasti života, vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, trhu práce či ekonomiky. Únia chce dosiahnuť, aby sa starší ľudia tešili vysokej kvalite života a z tohto dôvodu zaviedla viaceré politiky a iniciatívy. Tie sa zameriavajú na rôzne kľúčové oblasti, ako sú aktívne starnutie, sociálne začlenenie, zdravotná a dlhodobá starostlivosť či finančné zabezpečenie. Povedzme si o týchto jednotlivých oblastiach viac. Koncepcia aktívneho starnutia znamená umožniť starším ľuďom žiť zdravý, nezávislý a kvalitný život. Únia podporuje aktívne starnutie okrem iného tým, že kladie dôraz na programy v oblasti celoživotného vzdelávania, dobrovoľníctva a zapojenia do trhu práce. Napríklad z Európskeho sociálneho fondu sa financujú projekty zamerané na zlepšenie zručností a zamestnateľnosti pracovníkov vo vyššom veku. Začlenenie seniorov do spoločnosti a vytváranie príležitostí na ich aktívnu účasť na živote spoločnosti je rozhodujúcim spôsobom, ako zabrániť ich izolácii a marginalizácii. Európska únia zriadila tzv. Výbor pre sociálnu ochranu, ktorý poskytuje politické poradenstvo ministrom zo všetkých členských krajín v Rade pre zamestnanosť a sociálne veci, monitoruje sociálnu situáciu starších ľudí v celej Európskej únii a informuje o nej. Cieľom iniciatív, ako je Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie, je podporovať rôzne formy spolupráce, ktoré môžu viesť k inovačným riešeniam v oblasti sociálneho začlenenia. Životne dôležitá je pre blaho starších ľudí zdravotná a dlhodobá starostlivosť. Európska únia spustila hneď niekoľko iniciatív, ktorými reaguje na potreby v oblasti zdravia. Jedným z nich je program v oblasti zdravia, ktorý podporuje projekty na zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti. Ďalším je výskumný a inovačný program Horizont Európa, z ktorého sa financuje výskum v oblasti starnutia a chorôb súvisiacich s vekom. Okrem toho je tu Európsky pilier sociálnych práv, ktorý zdôrazňuje, aké dôležité sú dostupné služby dlhodobej starostlivosti i podpora pre opatrovateľov. Ďalším mimoriadne dôležitým prvkom politik únie zameraných na seniorov je finančné zabezpečenie. Iba vďaka primeraným dôchodkom a sociálnym dávkam si starší ľudia môžu zachovať svoju dôstojnosť a nezávislosť. Únia preto podporuje členské krajiny v reforme ich dôchodkových systémov tak, aby boli udržateľné a primerané. V uplynulých rokoch upozorňoval Európsky hospodársky a sociálny výbor na potrebu komplexnej európskej stratégie pre seniorov. Výbor je poradným orgánom Európskej únie a zastupuje občiansku spoločnosť, vrátane zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších záujmových skupín. V roku 2023 výbor Európsku stratégiu pre seniorov aj navrhol. Táto stratégia je založená na tom, že únia musí na rôznorodé potreby starnúcej populácie reagovať koordinovaným a komplexným spôsobom. V návrhu sa uvádza niekoľko kľúčových oblastí. Po prvé, výbor považuje za dôležité podporovať starších ľudí v tom, aby sa mohli aktívne zapájať do života spoločnosti. Znamená to vytvárať prostredie vhodné pre ich vekovú skupinu, zabezpečiť, aby mali prístup k digitálnym technológiám a podporovať ich účasť na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach. Navrhovaná stratégia si vyžaduje aj vzájomne prepojené služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti zamerané na človeka a prispôsobené potrebám starších ľudí. Zdôrazňuje tiež dôležitosť preventívnych opatrení, podpory zdravia a dostupnosti kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti, a to aj v oblasti duševného zdravia. Ďalším kľúčovým prvkom stratégie je ekonomická bezpečnosť. Výbor navrhuje opatrenia zamerané proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu seniorov. Patrí sem zabezpečenie primeraných dôchodkov či podpora pracovných príležitostí pre starších ľudí, ktorí sa rozhodli ďalej pracovať. V návrhu sa takisto zdôrazňuje, že seniorom treba poskytnúť príležitosti v oblasti celoživotného vzdelávania a pomôcť im tak prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu a technologickému pokroku. Znamenalo by to podporovať ich digitálnu gramotnosť a zabezpečiť, aby mali prístup k primeraným školeniam. Pre vývoj nových riešení na podporu starnúceho obyvateľstva majú zásadný význam výskum a inovácie. Výbor požaduje zvýšenie investícií do výskumu starnutia, chorôb súvisiacich s vekom a inovačných technológií, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života starších ľudí. Ďalšou kľúčovou témou stratégie je podpora medzigeneračnej solidarity. Práve podpora spolupráce medzi generáciami môže posilniť sociálnu súdržnosť a povzbudiť členov komunít, aby sa navzájom podporovali. K najdôležitejším princípom stratégie patrí aj ochrana ľudských práv a dôstojnosti seniorov. Ide tu o boj proti diskriminácii na základe veku, diskriminácii ako takej a zneužívaniu, ako aj o podporu práv starších ľudí vo všetkých oblastiach života. Návrh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru týkajúci sa Európskej stratégie pre seniorov je komplexným plánom, ktorého cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu, solidárnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Je tiež výzvou pre Európsku komisiu, Európsky parlament a členské krajiny Únie, aby pri realizácii tejto stratégie spolupracovali a postarali sa o to, že potreby a práva starších ľudí budú prioritou politík Európskej únie. A Európsky parlament sa vždy dôrazne zasadzoval za práva a blaho starších ľudí. Podporuje komplexný prístup vrátane návrhov, ktoré načrtol Európsky hospodársky a sociálny výbor. Parlament vyzval na posilnenie spolupráce medzi krajinami Európskej únie. Uznáva tiež neoceniteľný prínos starších ľudí pre spoločnosť a tým, že sa pridáva k vízi výboru, je jeho cieľom vytvoriť inkluzívnejšie a priaznivejšie prostredie pre staršiu populáciu v únii. Úspech tejto stratégie bude v konečnom dôsledku závisieť od spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán, vrátane vlád, organizácií občianskej spoločnosti, súkromného sektora a samotných seniorov. Ak budeme všetci spolupracovať, môžeme vybudovať spoločnosť, ktorá si cení a podporuje svojich starších členov tým, že uznáva ich prínos pre spoločnosť a zabezpečuje ich blaho. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: A 2026-os Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. A Christie, a Deaf, az It Was Just an Accident, a Love Me Tender és a Sentimental Value. A Christie című írfilmdrámát Brandon Canty írta és rendezte. A történet két testvérről, Christie-ről és Shane-ről szól, akik állami gondozottként más-más helyen nőttek fel, aztán hirtelen egy fedél alatt találják magukat. A feszültségektől korántsem mentes együttlét alatt egyszerre kell megbékülniük saját múltjukkal, hogy Christie jövőjéről helyesen dönthessenek.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: A filmet legelőször a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol elnyerte a kamaszokkal foglalkozó filmeknek szánt Generation 14 Plus szekció nagydíját. 2025. júliusában emellett elvitte a Galway Film Flav Fesztivál legjobb írfilmnek járó díját is. A Deaf című 2025-ös spanyol filmdrámát Eva Libertad jegyzi. A 2023-as Goya díjra jelölt azonos című rövidfilm kiterjesztett változata. A Spanyolországban vidéken játszódó történet siket főhőse Angela gyermeket vár halló partnerétől Hectortól. A terhesség felszínre hozza az anyasággal kapcsolatos félelmeit, és azon aggódik, hogy hogyan tud majd kommunikálni születendő kislányával. A baba érkezése párkapcsolatát is alaposan próbára teszi, hiszen Angelának egy olyan világban kell gyermeket nevelnie, amely nem az ő szükségletei szerint működik.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: A filmet a világon először a 75. berlini nemzetközi filmfesztiválon mutatták be, ahol a legjobb játékfilm kategóriában elnyerte a Panoráma közönségdíjat és a Sikály legrangosabb díját. Az It Was Just an Accident című iráni-francia-luxemburgi koprodukcióban készült thrillert Jafar Panahi írta és rendezte. Az éjszaka közepén egy összetört autót hoznak Vahid műhelyébe. Meghal valamit, ami miatt azt gondolja, hogy a kocsi vezetője ugyanaz a kormánytisztviselő, aki korábban megkínoszta. De az arcát sosem láthatta, így nem lehet biztos a dolgában.
5: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
6: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
5: تا کی باید منتظر باشیم؟
6: تا وقتی که بهوش بیاد
5: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
5: نه بابا
1: A film világpremiérje a 78. Cannes Film Fesztivál versenyfilm szekciójában volt, ahol elvitte az Aranypálma díjat. A Love Me Tender című francia filmdrámát Anna Cazenave-Combe írta és rendezte. Clemence a férjétől Laurenttól való válása után évekig közös felügyeletet gyakorol fiúk Paul felett. Amiután egy Sara nevű nővel kezd új kapcsolatot, Laurent mindent megtesz azért, hogy ne láthassa többé a fiát.
8: Hello, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein.
1: A film a 78. Cannes Film Fesztivál Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a Queer Palma díjra is jelölték. A Sentimental Value filmdráma a dán-norvég filmrendező Joachim Trier alkotása. Édesanyjuk halála után Nora és Agnes találkozik édesapjukkal, Gustavval, aki egykor híres filmrendező volt, de elhagyta őket, amikor még gyerekek voltak. Nora elhivatott színpadi színésznő lett, Agnes pedig a hagyományosabb családanyai életet választotta. A visszatérés reményében Gustav újra rendezni akar. Édesanyja háborús traumákkal teli tragikus életét szeretné feldolgozni. Nora nem vállalja el a főszerepet, így Gustav egy hollywoodi sztárt kénytelen választani helyette. A forgatás alatt Gustav megpróbálja visszaszerezni szakmai renoméját. De vajon képes lesz-e helyrehozni megtépázott kapcsolatát a lányaival?
10: Ha már Rickert fráudítom, de szolgát rúgjú lehet, de... Ja, na, visz egy projekt.
11: Az a lő?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilket prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: A filmet először a 2025-ös Cannes Filmfesztivál versenyfilmszekciójában mutatták be, ahol széleskörű elismerést kapott és a nagy díjjal jutalmazták. A 98. Oscar-gálára Norvégia ezt az alkotást jelölte a legjobb nemzetközi játékfilm kategóriájában. A Lux közönségdíjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordító szolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza, idén a siketekre és nagyothallókra is gondolva. A filmeket Európa szerte vetítik majd. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg, fele-fele arányban. A Lux közönség díjgyőztesét egy 2026 áprilisi ünnepi ülésén hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux, fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
12: Merhaba al-Storia u Fatti. Il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se niskellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: Parlamenta deputāti arī mudināja Savienības valstis popularizēt dzīmju valodu apgūšanu tieši tāpat, kā tas ir ar svešvalodām, un iekļautās skolu mācību programmās. Šādi ir iecerēts vairot izpratni par zīmju valodām, panākt to plašāku lietošanu un veicināt lielāku lingvistisko un sociālo iekļaušanu. 2024. gada septembrī Eiropas Nedzirdīgo Savienība, vienīgā pārvalstiskā organizācija, kura Eiropas līmenī pārstāv nedzirdīgus cilvēkus, kā arī asociācijas no visām 27 Savienības valstīm, publicēja nostājas dokumentu par tematu Nacionālās zīmju valodas kā Savienības oficiālās valodas. Šajā dokumentā prasīts, lai 29 nacionālās zīmju valodas tiktu atzītas par oficiālām Savienības valodām kopā ar 24 oficiālajām Savienības mutvārdu valodām. Nostājas dokumentā norādīts, ka daļa no Savienības daudzvalodības politikas ir tās juridiskais pienākums cienīt valodu un kultūru daudzveidību un nepieļaut diskrimināciju valodas dēļ. Valodu un kultūru daudzveidība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Līdz šim jau ir paveikts daudz, lai veicinātu un aizsargātu Savienības bagātīgo daudzvalodību, tostarp arī zīmju valodas. Taču darāmā vēl daudz, lai panāktu, ka zīmju valodas ir pilnībā atzītas un pieejamas visās iedzīvotāju grupās un nozerēs. Lai informācija būtu vieglāk pieejama ikvienam, Europarl Radio katram raidierakstam nodrošina transkripciju. Tas tiek darīts atbilstoši pieejamības standartiem, un tādējādi iecerēts nodrošināt, ka nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki un jebkurš cits cilvēks var pastāvīgi iegūt informāciju par Eiropas parlamenta darbu. Veidojot saturu skaidrā, visiem saprotamā valodā, Eiropas parlaments veicina iekļaujošu publisko dialogu un piedāvā saprotamāku informāciju cilvēkiem visā Savienībā. Atbalstot valodu daudzveidību un vienlīdzīgu piekļuvi saziņai, mēs veidojam visiem iekļaujošāku Eiropu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Óta minden évben október 13-án megünnepeljük a közérthető nyelvezet nemzetközi napját. Most biztosan azt kérdezi, mennyiben érint ez engem. Nagyon is. Jobban, mint gondolná. Tegyük fel, ott ül egy vacsorán. A szomszédja olyan szavakat használ, amelyek megértéséhez bárkinek szótár kellene. Bosszantó, nem? Persze valószínűleg csak fel akar vágni a nagy műveltségével. A bonyolult kifejezések és a homályos szófordulatok nem segítik a kommunikációt, csak korlátokat emelnek az emberek közé. Tudtunkon kívül mi magunk is naponta elelejtünk olyan szavakat, amelyeket nem mindenki ért. Szakmai zsargont, munkahelyi belső kifejezéseket, vagy csak kevesek által ismert szavakat. De lehet ezt másképpen is. Mindig van egy közismertebb rokonértelmű szó, de akár magyarázatot is fűzhetünk mondandónkhoz, hogy ne rekesszük ki a másikat. Ez a közérthetőség. Egyszerűbben, világosabban, közérthetően. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Várráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Várráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában 2. felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
3: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
2: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
3: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
2: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Elizé szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Kereszténszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
2: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
4: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
5: Vad känner du till om Europaparlamentets talman? Du vet antagligen vad hon heter och naturligtvis att hon har en mycket viktig roll inom EU. Nu ska du få veta mer. Det första steget för en talman är valet. EU-valet äger rum en gång vart femte år, men parlamentet väljer om sin talman efter 2,5 år. Så har det inte alltid varit. Fram till 1979 valdes parlamentets talman varje eller vartannat år. Det första valet äger numera vanligtvis rum i juli. Det sker i samband med det första plenarsammanträdet som hålls efter EU-valet. Det andra valet hålls efter halva valperioden 2,5 år senare. Det senaste exemplet var när parlamentet den 16 juli 2024 återvalde Roberta Metsola för en ny mandatperiod som sträcker sig fram till januari 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Det här kommer att fortsätta att vara ett parlament för alla i Europa. Tillsammans måste vi stå upp för hoppets politik, för den dröm som Europa är. För de löften som unionens pionjärer gav oss och som ännu inte har infriats. 2,5 år senare vill jag fortfarande att människor ska få tillbaka tron på vårt projekt och känna entusiasm för det. Tron på att vi kan göra vårt gemensamma område säkrare, rättvisare och mer jämlikt. Tron på att vi är starkare och bättre tillsammans. Tron på att vårt Europa är till för alla.
6: I believe that ours is a Europe for all.
5: Men hur blir man parlamentets talman? Kandidaterna väljs antingen ut av en av parlamentets 8 politiska grupper eller av en grupp som består av minst 36 parlamentsledamöter. Den kandidat som genom sluten omröstning får mer än hälften av rösterna väljs till talman. Ibland kan detta kräva flera omröstningar. Om det fortfarande inte finns någon segrare efter 3 omgångar så möts endast de 2 kandidater som har fått flest röster i den tredje omgången i en slutlig omröstning. Talmannen väljs med absolut majoritet av de avgivna rösterna och inte med parlamentsledamöternas absoluta majoritet. Det här innebär att antalet nedlagda röster och ogiltiga eller blanka röster inte räknas med i det totala antalet röster. I Roberta Metsolas fall så valdes hon om redan i första omgången med 562 av 699 röster. Det totala antalet parlamentsledamöter är 720. När hon väl har valts är en av hennes viktigaste uppgifter att leda parlamentets plenarsammanträden. Det innebär att talmannens uppgift är att öppna, avbryta och avsluta sammanträdena. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag ska förklaras tillåtliga. Hon ska också avgöra ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen. Dessutom ska hon avgöra om betänkandena uppfyller arbetsordningens krav. Hon upprätthåller ordningen, ger talare ordet, förklarar debatter avslutade, förrättar omröstningar och tillkännager omröstningsresultat. Talmannen ska också se till att parlamentets arbetsordning efterlevs. Hon leder allt arbete i parlamentet och företräder i rättsliga frågor. Dessutom leder hon gruppordförandekonferensen och presidiet som bland annat består av de 14 vice talmännen. Om de här begreppen är nya för dig så kan det vara bra att känna till att de förklaras i andra avsnitt av den här poddserien om EU-jargong. En mycket viktig del av talmannens arbete rör rollen som Europaparlamentets företrädare i internationella sammanhang och gentemot andra EU-institutioner. Därför måste hon med jämna mellanrum företa officiella resor i hela världen. Men det här är inte alla hennes uppgifter. Talmannen talar även inför Europeiska rådet när det inleder sina möten. Där framför hon Europaparlamentets åsikter om punkterna på dagordningen och i debatten med stats- och regeringscheferna. Talmannen antar med sin underskrift unionens budget efter en omröstning i parlamentet. Hon får också leda parlamentets och rådets förlikningskommitté tillsammans med ministerrådet inom ramen för medbeslutande förfarandet. Vidare undertecknar parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande all lagstiftning som parlamentet och rådet antar gemensamt. Slutligen är det också talmannen som tar emot ansökningar om stöd. Genom stödverksamheten kan parlamentet engagera sig i en fråga och ge den sitt moraliska stöd. Det här gäller ett begränsat antal evenemang varje år och under särskilda förutsättningar. Nu har du fått veta en hel del om vad Europaparlamentets talman har för uppgifter och som du förstår har hon en nyckelposition i EU som innebär ett mycket stort ansvar. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
1: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
0: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
1: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u b'hekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. It-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. l-Ombudsman jiġielet bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Deċembru 2024, Teresa Anġinjo ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anġinjo hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-Viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew mill-Lulju 2013. Probabbilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrativi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas ta' tweġiba jew inkella r-rifjut tal-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressa il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressa il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħi l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal-qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinsta bħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju mill-Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta xi elementi dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati l-mentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeriet li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li dil-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-testjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EPSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wet qed dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-testjar mill-bot mill-EPSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EPSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. l-Ombudsman suġġeriet ukoll li l-ebsojara li waqt testijiet il-kandidati kollhom aċċess għal struzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqulment. Minbarra dan, is-suġġeriet il-lebso iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-lebso jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-lebso ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-testjar mill-bot. Madankollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman Nazzjonali u Reġjonali jaf ikunu aktar xieraq. Kull sena, l-uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqa' ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio.
3: Naxħet il-planeta Zemja aggressiva, no krehka, svideti li smi na povišavanje na temperaturite, na ekstremni meteorologični uslovija i na isčezvanje na ekosistemi. Izmenenjeto na klimata veče ne izgležda kato zaplaha od dalečnetu bedešte. To je realnost i predstavljava jedno od najgolemiti predizvikatelstva v istorijata na čovečestvoto, което налага предприемането на действия на световно равнище. Това отношение основна роля играе Парижското споразумение, ключов ангажимент за ограничаване на глобалното затопляне и за обединяване на усилията на страните в областта на климата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Днес ще разгледаме по-подробно какво означава Парижското споразумение, как го прилага Европейският съюз и какво предприема останалата част от света. Парижското споразумение е правно обвързващ международен договор, който беше приет по време на 21-та конференция на ООН по изменението на климата през 2015 година. Основната му цел е да ограничи глобалното затопляне до ниво, значително по-ниско от 2 градуса Целзий, в идеалния случай до градуси половина Целзий, в сравнение с нивата от прединдустриалния период. Споразумението обединява почти всички страни по света с ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове. Всяка държава представя собствени цели, известни като национално определени приноси. От 2015 година насам, държавите актуализират тези цели на всеки 5 години. Споразумението включва механизми за прозрачност, докладване и финансиране на борбата с изменението на климата. От развитите държави се очаква също така да подкрепят развиващите се страни във връзка с усилията за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Европейският съюз ратифицира Парижкото споразумение през 2016 година, като го постави в центъра на политиката си в областта на климата. За да може съюзът да изпълни поетите ангажименти, през 2019 година Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт. Това е широко обхватен план за промяна на начина, по който Европа и европейците живеят, пътуват, отглеждат храни и извършват стопанска дейност. Пактът включва политики в областта на енергетиката, мобилността, селското стопанство и биологичното разнообразие. Всички те са предназначени да гарантират устойчивост на икономиката на Европейския съюз. През 2020 година бяха определени още по-амбициозни цели в областта на климата, като съюзът се ангажира да намали своите емисии на парникови газове с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 1990 година. Стремежът е да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 година. Целите, посочени в Европейския зелен пакт, бяха включени в законодателството на Европейския съюз. През 2021 година беше приет Европейският закон за климата. Той определя обвързващи цели за всички държави членки и включва мерки за проследяване на напредъка и съответно адаптиране на действията. От мерки за чиста енергия до кръгова икономика, този закон променя икономическия модел на Съюза, за да се реализират ангажиментите по Парижкото споразумение. Европейският парламент изигра важна роля за определянето на действията на Европа в областта на климата. Именно парламентът настоя целта за неутралност по отношение на климата до 2050 година да стане правно обвързваща, а неговите членове продължават да упражняват контрол върху законодателството, за да се гарантира изпълнението на задълженията. Евродепутатите призоваха за справедлив преход и изразиха решителна подкрепа за работниците и регионите, които са най-силно засегнати от отказа от изкопаеми горива. Освен това, парламентът последователно се застъпва да бъде гарантирана глобална справедливост в областта на климата. Той изисква Европа да допринася за международното финансиране на борбата с изменението на климата, особено за развиващите се страни. Когато говорим за изменението на климата, от решаващо значение е да разберем кои са най-големите източници на емисии. Начело на списъка остава Китай. Въпреки че се стреми към въглеродна неутралност до 2060 година, азиатската държава е отговорна за близо една трета от глобалните емисии, главно заради въглищата и бързия си индустриален растеж. Съединените щати са на второ място с високите си емисии от транспорта, енергетиката и промишлеността, а на трето място е Индия. Към 2023 година Европейският съюз е четвъртият по големина източник на емисии на парникови газове в света. Съюзът е отговорен за приблизително 6% от световните емисии, но се стреми постоянно да намалява емисиите си през последните години. Много развиващи се страни имат амбициозни цели, но се нуждаят от финансова и технологична подкрепа, за да ги постигнат. Някои държави не успяха да актуализират изцяло плановете си за климата, което предизвика опасения, че глобалната цел от 1,5 градуса няма да може да бъде реализирана. Ясно е, че без общ ангажимент за предотвратяване на драстичните климатични промени, положението няма да се подобри и има риск от неизпълнение на Парижкото споразумение. Тези тревоги се засилиха, след като през януари 2025 година, малко след второто си встъпване в длъжност, президентът Тръмп нареди оттегляне на САЩ от споразумението за втори път. Парижкото споразумение осигурява нужната рамка, но превръщането й в реалност зависи от всеки от нас и от всяка държава по-отделно. Европейският съюз и по-специално Европейският парламент ще продължат да се застъпват за справедливи и спешни действия в областта на климата. Климатичната криза не признава граници и затова отговорът ни също трябва да бъде глобален. Чухте подкаст, изготвен от Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Vuoden 2025 Lux eurooppalaisen yleisöelokuvapalkinnon voittaja on Flow. Neljä muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin. Ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan. Flow sai ensi iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Tämän vuoden Oscar-gaalassa se voitti parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Lisäksi se on voittanut parhaan animaatioelokuvan Golden Globe-palkinnon. 5 finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa ja yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyi yhdistämällä katsojien äänet ja Euroopan parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
5: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Mercourit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Mercourist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Partenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
6: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
5: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Partenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistri teosed kehastavad meie aru saama demokraatiast ja vabadusest.
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
5: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Mercuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Mercurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Mercuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Mercuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Mercuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Mercurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Mercuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
7: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. Но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не